0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Fény, az élet kék egén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a strandon program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátra lévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Népik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Gyulit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai

0: A menedékjogok felülvizsgálatát közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet,

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Kezdődik a Suli a strandon program. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstrációt szervezők hangsúlyozták, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett. Reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófeltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban hétfőtől másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadságban.

0: A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Június 7-e az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcsszerepére. A Nébik a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM. Mellette szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos, nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből indítunk egy újabb hetet. Június 8-a hétfő van, a Medárdok, a Hegák és a Zarándok a névnaposaink ma. Isten éltesse őket. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltjük együtt a ma reggelt, illetve délőttet is itt a Trio FM-en. Remélem, hogy jól telt a hétvége, segít egy kicsit visszarázódni a hétköznapokba. Tesszük ezt a Jászság kedvenceivel. Már itt is van Szombő felvétele.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Jó reggelt kívánok! Hétfő reggel 7 óra után járunk, délenek 18 fokot mutatnak a hőmérők. A naptár szerint ma medár napja van, de idén szerencsére nem hoz magával hosszantartó esőzést. Ma kifejezetten sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek az égen gomoly felhők, ebből számottevő csapadék nem lesz, a szél is mérsékelt marad. A reggeli órákat követően gyorsan melegszik majd a levegő, délután 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet itt a Jászságban. A holnapi napon már fátyol felhők szűrik a napsütést, kedden délutántól a nyugati és északnyugati tájékon erőteljesebbé válik a felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is lehetnek. A középső ország részben többfelé megélénkül majd a déli szél, az ivatarok környezetében pedig erős, sőt, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Holnap reggel 10 és 18, napközben pedig 28 és 33 fok között alakulnak a maximumok.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség Rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatáció szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószelek közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szentgyörgy és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM ajánlásság rádiója, következzen a mai napi horoszkóp. A csillagok szerint a hét igazán lendületesen indul, bár a halakban járó hold hajlamosított az idővel való elcsúszásra, egy szuper fényszögnek köszönhetően ma mégis elképesztő intuícióra és ösztönös ráérzésekre számíthatunk a döntéseink során. Nézzük, mit ígérnek a csillagok az egyes jegyeknek. A kusoknál kicsit vontatottan indulhat a hétfő, de idővel biztosan belerázódnak majd a feladatokba, és remek meglátásaik lehetnek. A bikák bátran használják ki a mai napot, szerencse és lendület kíséri őket, egy döntésnél viszont érdemes egy kis időt nyerniük maguknak. Az ikrek ma teljesen belemerülnek a munkába, lehet, hogy egy kissé túlvállalták magukat, de a fáradozásukért cserébe elismerésre és előrelépésre számíthatnak. A rákok akkor járnak a legjobban, ha a kezükbe veszik az irányítást, és ők teszik meg az első lépést a feladatokban. Az oroszlánokat egy nagyon kellemes előrevívő meglepetés érheti, sőt, akár extra bevétel is állhat a házhoz. A szüzeknek kiválóan indul majd a hét, minden a terv szerint halad, de a mai napon kifejezetten érdemes csapatban gondolkodniuk. Folytatjuk hamarosan a mérleggel, addig is a zenéje főszerep.
1: Trio FM.
2: Mellette.
1: Mellette szól.
3: Jó!

Itt a reggeli starter, a hétfői napindítunk, folytatjuk a horoszkóp rovatunkat. A mérlegekre nagyon pozitíven hatnak a bolygók, így összességében minden jól alakul, bár a kisebb fennakadások ma a szokásosnál is érzékenyebben érintetik őket. A skorpióknak érdemes magukatosan sodortatniuk magukat az árral, és erősen hallgatniuk a megérzéseikre a valós információk kiszűrésében. A nyilasoknál minden adott a sikerhez, feltéve, hogy a racionalitás talaján maradnak, és nem viszi el őket túlságosan a hív. A bakok számára egy régóta vágyott dolog kerülhet elérhető közelségbe. A lényeg, hogy ne bonyolítsák túl a helyzetet, és bízzanak a saját megérzéseikben. A vízöntők életében munka vagy pénzügyek terén jöhet valami új, ne sietessék a dolgokat, a fontos döntések előtt alaposan tájékozódjanak, és hallgassanak meg másokat is. A halak számára egy új barátság vagy jövőbeli célkör vonalazódhat, annyitottak maradnak döntési helyzetekben viszont, nyugodtan kérjenek egy kis gondolkodási időt. Ez volt a horoszkóp rovatunk június 8-án hétfőn. Szép, sikeres hetet kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A hit megújítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár, Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Ukrán dróntámadás ért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és a Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
0: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jászberényből 8 perccel múlt, 8 óra folytatjuk a reggeli startert, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ma, június 8-án Medár napja van, ez a férfi név német eredetű, a jelentése pedig hatalmas és erős, Isten éltesse a medárdokat. Szintén ma ünnepelnek az Ellákok, az Izabellák, a Kalliópék és a Medárdák, de boldog névnapot kívánunk a Tasoknak, a Vilmosoknak, a Zarándoknak, a Szabelláknak, valamint a Helgáknak is. Isten éltesse ünnepeltjeinket, szóljon a következő felvétel nekik, Purple Disco Machine hozza a Beat of Your Heart című dalát.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség Rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek, a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatációs szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószele közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szentgyörgy és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trió FM, a Jesseg Rádiója. Június 8-a hétfő van, nézzük, milyen érdekességeket rejt a mai nap a történelemből. 159 év 1867-ben ezen a napon koronázták meg első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét a budavári Mátyás templomban. Ezzel az eseménnyel fejeződött be hivatalosan a kiegyezés folyamata. Ma ünnepeljük a világháló atyának születésnapját is. 71 éve 1955-ben született Tim Berners-Lee informatikus. Neki köszönhetjük magát a rendszert, és az ő nevéhez fűződik a legelső weblap létrehozása is 1991-ben. 110 éve született Francis Henry Compton Crick biokémikus, a DNS 2 spiráljának egyik felfedezője. 99 éve látta meg a napvilágot Jerry Stiller, amerikai humorista és színész, őt leginkább a Féreg gyöngye című sorozatból ismerhetjük, emellett ő a népszerű színész Ben Stiller édesapja is.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli starte.

0: Ez a Trio FM Ajánlásság rádiója. Múlt héten hatalmas sikerrel zajlott le az idei Diákfilmfesztivál a Lehel Filmszínházban itt Jászberényben. A májusi határidőig több mint 30 alkotást neveztek a fiatalok. Ebből a Klacsán Gábor filmrendező vezette zsűri Tóth Józseffel és Mészáros Máriával kiegészülve 12 filmet választott ki a végső bemutatóra. A fesztivált Kispál Berta nyitotta meg, után pedig másfél órán át a filmeké volt a főszerep. A Szent József Technikumból Kun Zsófia mutatta be a Neon Kocsma című munkáját, a Lehel Vezér Gimnázium diákjai pedig 11 filmmel képviseltették magukat. A vászlón láthatta a közönség Bagi Zsombor Mission Passable, Olá András A Nagy Ő, valamint Hőgye István Dream Drive című alkotását. Vetítették Molnár Alexandra A Véres Igazság, Nyakó Márk A Nagy Üzlet, illetve Rédei Petra Offline című kisfilmjét is. Szintén a beválogatott művek között volt Bíró Zsombor Isten hozta doktor úr, Szabó Máté Egy mosás ára és Bató Gábor Traktoros barátok című filmje. A listát Klára Bence Szöszmötronja és Nagy Zita Nóra A Fildáva Egy Gyilkosság című rendezésre tett teljessé. A versenyen kívül mutatták be a Hamza filmműhely legújabb Welcome Day című alkotását is. A filmvetítést követte a díjátadó, a helyi mozgókép nagyjainak emléket állító Betlendi Csaba díjat idén Bató Gábor kapta a Traktoros barátok kiemelkedő és egyedi kamera használatáért. A legjobb operatőrnek járó elismerést és a vele járó előszerződést egy újabb filmre pedig Hőgye István vehette át ifjabb Kassa Lajostól, a Jászplasztik Kft. Vezetőjétől. A tehetséges alkotók filmjeivel a nagy közönség is találkozhat, hiszen nyáron a Helló Berény parkoló nyilvános vetítésein és a Jászkerület kertmoziában is láthatjuk majd őket. A szervezők pedig az egyöntetű sikerre való tekintettel már a jövő évi 9. fesztivált is biztosra ígérik.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Itt a Trio FM és a reggeli starter következik a pollen jelentésünk. Az allergiásoknak sajnos fel kell készülniük, ugyanis a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét emelkedik. Jelenleg a pázsitfűfélék időszakát éljük, ezek pollen koncentrációja jellemzően a közepes és a magas tartományban alakul. A fenyőfélék, a csalánfélék és a kültéri allergén gombák spóraszáma többnyire a közepes szintet éri el. Alacsony, esetenként közepes mennyiségben van jelen a levegőben az útifű, a hárs, a bodza és a bálványfa virágpora. Kifejezetten alacsony koncentrációt mértek a fák közül a ciprus és tiszafafélék, az eperfafélék, valamint a szelíd gesztenye esetében. A lágyszerúak közül pedig szintén alacsony szinten van jelen a lórom, a gyékény, az ernyős virágzatúak és a kenderfélék pollenje. Vigyázzanak egészségükre, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek. Már hozom is Junotus és Jenny közös felvételét.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. George Michael-re emlékeztünk ezzel a dallal itt a 97.3 FM-en. 9 óra el is múlt már egy perccel, a friss hírekkel folytatjuk. Majd egy újdonság a hazai zenék világából. Jön Dr. Béres és Verév Tomi új slágervárományosa, az Ugye nem bántad meg.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse.
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
8: Kiterjedt dróntámadás érte Oroszországot, átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten egy Moszkva felé közeledő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csaknem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Ma indul a Suli a Strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törölközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad, napközben 20.

0: meg. Ugye nem bántad meg, ezzel az újdonsággal nyitottuk meg a 9 órai műsorsávunkat itt a Trio FM-en. Az imént Dr. Béres és Verép Tamás legújabb közös munkája az Ugye nem bántad meg című dal szólt. Ez a dal a Zambó Jimmy emlékelő tisztelgő Jimmy Másképp sorozat legújabb darabja. Bátran mondhatjuk, hogy a fiúk nagyon eltalálták a feldolgozást, egy igazi klasszikus sikerült most friss, modern köntösbe öltöztetnék úgy, hogy közben megőrizték a dal eredeti hangulatát. Nem is csoda, hogy már a premier előtt is hatalmas érdeklődés kísérte, és a belőle megosztott részlet valósággal felrobbantotta a közösségi médiát. Ha esetleg még nem látták, a dalhoz egyébként egy nagyon látványos, több helyszínen forgatott éjszakai videóklip is készült, érdemes rákeresni. Itt a Trion pedig folytatjuk ebben az órában programajánlatokkal.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Ahogy a nyári szezon lassan beindul, úgy pörögnek fel az események itt Berényben is. Június 12-én pénteken egy igazi zenei utatásra hívjuk Önöket a Székely Mihály szabadtéri színpadon otthont annak az estének, ahol a hazai blues és a rock and roll legjobbai találkoznak. Az estét Ferenci György és a Raszka Jam nyitja, már sokszor bizonyították, hogy milyen jól megfér egymás mellett a magyar népzene és a modern ritmus világ. A vonalban pedig már is itt köszöntöm Ferenci Györgyöt, a Raszka Jam frontemberét.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
0: Sokat szóra jöttök már Jászberényben mutatni, hazajártok hozzánk. Milyen emlékek kötnek benneteket a városhoz, és hogyan készültök a péntek estére?
1: Kizárólag a legszebb emlékek. Mindig nagyon élőhely volt Jászberény, nagyon szerettem oda muzsikálni. Nagyon, nagyon, mindig is. A Jássággal is, a szólóbulikat is, a moziban, régen még a 90-es években a Herfried David Zonnal is sokat muzsikáltunk, azok is egytől egyik kiválóak, nagyon jó bulik voltak. Szeretek járni. Nagyon.
0: Egy szuper estét hoztok majd június 12-én pénteken ide Jászberénybe, és utántuk érkezik majd a színpadra Deák Bél, Gyula és Tátrai Tibor. Mennyire ad nektek más lendületet egy ilyen ízig-vérig blúzos este?
1: Nagyon megtisztelő a meghívás a Gyuszi bácsi részéről. Ez egy nagyon hosszú körnek egy csodálatos szép pontja, mert 1985-ben, amikor a szakmát elkezdtem, és a P-Box zenekarban ródoltam, és itt Kápa nevű country zenekarban játszottam, a Dézsi Uber művelődési házban volt a központunk, és ott ismerkedtem meg Deák Bill Gyulával, akkor került a Bill és a Box zenekarba, az egy szuper grup volt, és nekik ródoltam, és lehetett velük muzsikálni, mert ródoltam, és mindig felhívtak két-három nótára muzsikálni, szóval ott kezdődött a nagyon komoly iskola nekem, de mi Pest Erzsébeten mindenki homo blues band rajongó volt, tehát mi ezen a zenén nőttünk föl, és emiatt a muzsika miatt lettünk zenészek. És akkor sokat muzsikáltam a Gyuszi bácsival, aztán utána futottuk a magunk köreit, és most képzeld el, hogy az történt, hogy fölhívott, és erre az országos turnéra elhívott úgy, hogy a teljes zenekarral is megyünk, plusz én még muzsikálok vele is, meg a Tibusz, ami meg nekem aztán tényleg a mennyország. Én annyira szeretem, meg nagyon szeretek vele játszani, a Tibusszal meg pláne.
0: A repertoáratokban nagyon sokan megzenésített vers. Hogyan dől el, hogy egy költemény megkapja a pörgősebb zenei tempót?
1: Hát az anyanyelvünk belső ritmusa meghatározza a versfeldolgozás tempóját, megadja a lüktetését, és gyakorlatilag semmit nem kell csinálni vele, csak nem kell ellene menni. Tehát most mondok egy furcsát, hogy minden valaminek a fele vagy a duplája. Tehát mindent lehet lassan is és gyorsan is muzsikálni. A lényeg a szövegértelmezés, az, hogy szavanként át kell menni hangosan, lehetőleg tükör előtt a verseken, és csak olyan verset muzsikálok, ami olyat mond nekem, amit nagyon szeretnék elmondani, és értelemszerűen ezek a csodálatos költők ezek sokkal jobban megfogalmazzák, mint én. Úgyhogy tartalmilag az összes közel áll hozzám annyira, hogy olyan, mintha én írtam volna, csak sajnos nem én írtam, hanem Petőfi Sándor.
0: Ti pedig átültetitek a zene nyelvére. Jól is van ez így. És a Jászben így koncert után sem áll meg az élet, hiszen van egy nagy projektetek június végére a Kobuciban, erről szerintem mesélhetünk. Racka maratonnal készültek. Mit lehet erről tudni?
1: Nagyon kedves vagy, hogy megkérdezed, köszönöm szépen. Az van, hogy a zenekar környezetében nagyon sok kulturális projekt van. Ugye a banda van mindenek felett, viszont nagyon érdekes dolgok történnek itt. Tehát például az Apáti Ádám, a bassgitáros zongoristánk felesége, a Halász Riti. A Riti egy kiváló író, és ők csináltak egy közös műsort, valamint van a Louisiana-dából, az meg a Zsolti, meg az Ádám. Vannak olyan szeletek az ember muzsikájában, amit a főzenekarban nem tud megvalósítani, és akkor ezt nagyon, én nagyon támogatom, hogy a srácok vigyék színpadra, én is színpadra viszem ezt a részét, ezért vagyok például a Budapest bárban, ezért muzsikálok, mert imádok romákkal játszani, és hogyha megtehetem ezt egy zenekarba, akkor biztos, hogy meg fogom tenni, úgyhogy ne menjen a saját zenekar rovására. És plusz a kislányomnak lesz lemezbemutató koncertje, megcsinálta az első ilyen LP-jét, és nagyon-nagyon jó a zenekara, ilyen fúziós jazzrock orientált fiatal srácokkal játszik, kis vadvisztó mindegyik, nagyon jó muzsikálnak, nagyon érdekes zenét játszanak, és így már szépen kialakult, meg van még, már jövőre is tervezünk, azokat még nem mondom el, de nagyon érdekes dolgok vannak a zenekar körül. Itt az a lényeg, hogy akik szeretik a Rackát, azok nem csak a bandát tudják meghallgatni, hanem az összes ilyen kulturális projektet, lesz ennek egy külön színpad, egy ilyen nagyon hangulatos, hatalmas lombkorona árnyékában egy hangulatos kis színpad, és ezen a kis színpadon megtörténnek ezek a dolgok, plusz a Borának a szőnyeg kiállítása is.
0: Éppen erre szerettem volna rákérdezni, nála ez a szőnyeg készítés hogyan alakult?
1: Hát úgy, hogy ő momét végzett. Képzőművész egyébként, csak nagyon muzsikál.
0: Jó, tehát mozgalmas a következő időszak számotokra, én kívánok nektek ez nagyon sok sikert, és hát sok szeretettel várunk benneteket, mint mindig itt Jászberényben.
1: Nagyon szépen köszönöm, meg nagyon megtisztelő, hogy ennyire utána jártál a dolgoknak. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Ferenczi Györggyel beszélgetünk. Ne feledjék, június 12-én itt Jászberényben érkezik majd a Racka Jam, Deák Bill Gyula és a gitár legenda Tátrai Tibor. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség Rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek, a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatációs szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószele közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szent György és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jásság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, az allergia világszerte emberek millióinak életét nehezíti meg, legyen szó szezonális pollenallergiáról, poratka vagy állatszőr allergiáról. A tüsszögés, az orrfolyás és a szemviszketés, valamint az ordugulás nem csak a közérzetünket rontják, hanem a mindennapi tevékenységekre is rányomják a bélyegüket. Szerencsére vannak jól bevált módszerek a panaszok enyhítésére, első lépésként érdemes minimalizálni az allergénekkel való érintkezést. Pollenallergia esetében például ne szellőztessünk a reggeli órákban, amikor a legmagasabb a koncentráció a levegőben, és érdemes gyakrabban hajat mosni is. Sokat számít az otthoni levegő minősége, a HEPA-szűrős légtisztítók, a rendszeres takarítás és a megfelelő páratartalom mind segítenek az irritáló anyagok kiszűrésében. Az immunrendszerünk erősítéséről sem szabad megfeledkezni, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő C és B vitamin bevitel, valamint a rendszeres mozgás ellenállóbbá teheti a szervezetet, ha viszont a tünetek súlyosabbak, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Megfelelő odafigyelése és kezeléssel jelentősen csökkenthetők a panaszok, így teljesebb életet élhetünk a legnehezebb időszakokban is.
1: Reggeli starter!

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Örömteli hírről számolhatok be a vármegyei értékőrzés világából. 12 új elemmel bővült a Jászlón-Kunszolnok vármegyei értéktár. A szakmai bizottság május végi döntésével immár 113-ra emelkedett a hivatalosan nyilvántartott kincseink száma. Az új értékek között szerepel többek között a Jászapáti Országos Állat- és Kirakodóvásár, a Jászdózsai Kápolna Halom Régészeti Lelőhelye, valamint több karcagi és kunszentmártoni kulturális, illetve népművészeti hagyomány is. A bizottság döntése alapján a Jászapáti Országos Állat- és Kirakodóvásárt a következő szintre, a Magyar Értéktárba történő felvételre is felterjesztik. Büszkék lehetünk rá, hogy a vármegyénk ilyen gazdag örökséggel rendelkezik, amely mostantól még szélesebb körben kapta meg a méltó elismerést.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Berényiek találkoztak Jászberénybe. Buszsofőrt ért támadás térségünkben. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
7: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk. Bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
6: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
8: 1995-től már működnek a találkozások a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik

0: országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városban látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladta a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: FM hírei.
1: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, több mint 800 gyors hajtót füleltek le a rendőrök Csepelen, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyors hajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszöntöm Önöket, a Trio FM-et hallgatják, benne pedig a napindítónk, a reggeli starter június 8-án hétfőn. Egy izgalmas időszak kezdetéhez érkezünk, hiszen már csak néhány nap választ el minket a június 11-én rajtoló 2026-os labdarúgó világbajnokságtól. Itt a rádióban naponta jelentkező rovatunkban összegyűjtöm majd Önöknek a foci VB-vel kapcsolatos legfontosabb híreket, érdekességeket. Szurkoljunk együtt a foci VB alatt!

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk egy programajánlattal. A Jászboldog háza igaz ünnepre készül, hiszen július 3-a és 5-e között a település ad otthont a jubileumi 30. Jászvilág találkozónak. Három napon keresztül a közösségi, a kultúrái és a felhőtlen szórakozásé lesz a főszerep egy olyan rendezvénysorozaton, amelyre minden jászszármazású és érdeklődő sok szeretettel várnak. A pénteki nap az ünnepélyes pillanatoké, délután 3 órakor kezdődik majd a hivatalos megnyitó, de már korábban megismerhetik a település történetét a múlt és jelen kötet ünnepélyes bemutatóján. Az estét pedig a Magyar Banda koncertje és Lotfi Begi DJ-szettje tölti meg majd zenével. Szombaton reggel szentmisét követően 11 órától díszünnepség várja majd az érdeklődőket, de a nap folyamán számtalan hagyományőrző program, gyermekelőadás és kiállítás közül válogathatnak, az este pedig igazi koncertmaratont ígér, fellép többek között Dérheni, a Republika és éjfélkor a Kozmix együttes. Vasárnap sem áll meg az élet, a strand területén folytatódik majd a kavalkád, ahol a Cimbali Band és a Díva koncertje és Retro Buli zárja majd az eseményt. Ami a kísérő programokat illeti, lesz Jász utca, Magyar Veterán Gép és Járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvárak, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás a kicsiknek, illetve kipróbálhatják az érdeklődők az íjászatot is. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek július 3-a és 5-e között Jászboldogházán, a 30. Jászvilág találkozón.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Ez a Trio FM jazzberényből hasznos újítással bővül az Android operációs rendszer, amely a jövőben még hatékonyabban védi majd a telefonhasználókat a csalásoktól. A Google telefon alkalmazásának júniusi frissítése után a mesterséges intelligencia képes lesz kiszűrni a személyazonosság lopáson alapuló hívásokat. A csalók egyre gyakrabban másolják le a telefonkönyvben szereplő neveket vagy számokat, sőt akár a hívott fél ismerőseinek hangját is képesek utánozni. Az új rendszer azonban gyanús hívás esetén előugró ablakban figyelmezteti a felhasználót, hogy a hívó fél valószínűleg csak másnak adja ki magát. A funkció az Android 12-es és újabb verzióin válik majd elérhetővé. Fontos tudni, hogy a védelem akkor működik a leghatékonyabban, ha a hívó és a hívott fél is a Google telefonszolgáltatást használja, mivel a rendszer így tudja egy néma megerősítőjel segítségével ellenőrizni, hogy valóban a mentett partner keresi a felhasználót.
1: Melletted

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse?
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Letartóztatták az alattyáni rablót. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza tartósan alacsony vízállást mutat. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. Egy alattyáni asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál-adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták. A nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 0-7, Tiszajenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tiszagyenda Újszász 5-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jász kísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jász kísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaörzs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: A reggel is mellette szól.
9: Trio FM, reggeli starter.

Ez a Trio FM jazzberényből egy igazán pörgős, aktív éjszakára készültünk, hiszen június 12-én pénteken rendezik itt jazzberényben a Művös Sportpályán a mozgás éjszakáját. A szervezők délután 6 órától egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat, a programok pedig mindenki számára ingyenesek. A rendezvény számtalan lehetőséget tartogat, a látogatók 25 sportegyesület közreműködésével 30 különböző sportágat próbálhatnak ki. Legyen szó TRX edzésről, jogáról, labdajátékokról, vagy éppen küzdősportokról. A nap folyamán izgalmas versenyek is lesznek, 18 óra 10 perckor kezdődik majd az iskolák közötti verseny, este 7 órakor startol a Colorrun futás, ahol 3 és 7 kilométeres távok közül választhatnak, 20 óra 30-tól látványos kamionhúzó bemutató várja az érdeklődőket, 21 órától indul az éjszakai túra, amely egy 5,5 kilométeres távot ölel fel, 22 órakor kezdődik majd az asszonycipelő verseny, amelyre párosok jelentkezését várják, az egész esemény ideje alatt a jó hangulatról DJ Nagy Krisz gondoskodik. A mozgás éjszakája rendezvénnyel kapcsolatos információkat pedig megtalálják részletesen a Mozdulj Velünk Jászberény Facebook oldalon.

Ez a Trio FM Jászberényből. A reggeli starter a végéhez érkezett, holnap reggel 7-kor ismét jelentkezem majd a napindító összeállításunkkal. Hallgatjuk majd a legfontosabb híreket, kapcsoljuk 11-kor az MT hírszolgálatot, majd indul a napközben magazinunk. Rádiózunk együtt továbbra is. Délig itt leszek önökkel.

0: Kickstarter a Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
8: A Birs kávézó a hetet csontlevessel, májgombóc levessel és citromos szárnyas ragú levessel indítja. A főételek közül választató tojásos töklecsó kolbásszal, milánói borda, töltött csirkezon steakburgonyával, erdélyi gombamártással, a tészta kínálatban bolonya és spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Kérhetünk a Birs kávézó és bistróban komplett menüt is. Rendelésfelvétel 0620-240-40-44. A Pipacs étterem mai finomságai paradicsomleves, magyaros gombaleves, stroganoff sertés tokány tésztával, enteszelet hasáburgonyával, őszi baratkos csirkemell párolt rizssel, készül még ordi halfilé krokettel. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykalán étterem várja vendégeit ebédre grízgaluska levessel, körtekrémlevessel. A finomságok között szerepel még gombás csirkeragú kagyló tésztával, sajttal töltött karaj zöldséges rizssel, rántott sajt jutúrosztrapacska, rántott cheddar sajt rizssel és a vega menüben karamellizált szilva tamamberte dióval rizssel. Az 57-403-290 vagy a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Sólyomhotel új napi menüjében csurgatott tojásleves, vadas sertésragú tésztával, a húsmentes ajánlatban gránátos kocka, további főételek közül kínálnak csülkös sertéspörköltet, dibeli csirke mellett, zöld bafőzeléket sertéspörkölttel és párizsi csirke mellett. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. Ízletes ebéd a karavánon kiszolgáló étteremben és paradicsomleves betűtésztával, vaníliás szilva leves a mai kínálatban. Csirketokány csáki módra orsó tésztával, rakott húsos vegyes zöldség, csőben sült karaj sajttal, békönnel, cheddar sajttal töltött érce, rántott sajt, rántott csirkemell, grízes tészta eperlekvárral a mai kínálatban. A karamellünk kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Firpo Pizzeria mai menüjében betyárborda steak burgonyával. Elérjük a napi menüt 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
7: Ez volt a menüajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
9: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
10: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árnin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók

0: mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: 11 óra múlt köszöntöm Önöket, ez a Trio FM-i Ezberényből hallgatjuk tovább a Jássá kedvenceit, ez már a Napközben magazinunk. Egy fontos felhívás a holnapi napra vonatkozóan, június 9-én kedden Jászberényben rendeznek véradást, amelyre minden segítő szándékú ember sok szeretettel várnak. A véradás helyszíne az Ifjúsági Ház, amelyet a Bercsényi út 1/A-szám alatt találnak meg. A szakemberek 12 óra 30 perctől egészen 16 óra 30 percig várják a véradókat. Aki egészségesnek érzi magát és szeretne segíteni, kérem, látogassa meg a helyszínt. Véradás tehát holnap itt Jászberényben, az Ifjúsági Házban délután 12:30 és 17:30 között. Az NSYNC és Justin Timberlake közös dala folytatja a sort a zenei listánkról. A Napközbenben itt a Better Place.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio Napközben.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beültek a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás. Ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó volt a film. Tehát ilyeneket mondok például, a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyelése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten, ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja, és én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek, a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatáció szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvén között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószele közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvén között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó, Szentgyörgy és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jásság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Birs kávézó a hetet csontlevessel, májgombult levessel és citromos szárnyas ragú levessel indítja. A főételek közül választató tojásos töklecsó kolbásszal, milánói borda, töltött csirkezon steakburgonyával, erdélyi gombamártással, a tészta kínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki. Kérhetünk a Birs kávézó és bisztróban komplett menüt is. Rendelésfelvétel 0620-240-40-44. A Pipacs étterem mai finomságai paradicsomleves, magyaros gombaleves, stroganoff sertés tokány tésztával, enteszelet hasáburgonyával, őszi baratkos csirkemell párolt rizssel, készül még ordi halfilé krokettel. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykalár étterem várja vendégeit ebédre grízgaluska levessel, körtekrémlevessel. A finomságok között szerepel még gombás csirkeragú kagylótésztával, sajttal töltött karaj zöldséges rizssel, rántott sajt ritúr osztrapacska, rántott csedár sajt rizssel és a vega menüben karamellizált szilva camemberte dióval rizssel. Az 57-403-290 vagy a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Sólyomoter új napi menüjében csurgatott tojásleves, vadas sertésragú tésztával, a húsmentes ajánlatban gránátos kocka, további főételek közül kínálnak csülkös sertéspörköltet, liberi csirke mellett, zöldba főzeléket sertéspörkölttel és párizsi csirke mellett. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. Ízletes ebéd a karavánunk kiszolgálói teremben és paradicsomleves betűtésztával, vaníliás szilvaleves a mai kínálatban. Csirketokány csáki módra orsótésztával, rakott húsos vegyes zöldség, csőben sült karaj sajttal, békönnel, csedár sajttal töltött érce, rántott sajt, rántott csirkemell, grízes tészta eperlekvárral a mai kínálatban. A karamellünk kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Firpo Pizzeria mai menüjében betyárborda steakburgonyával. Elérjük a napi menüt 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetnek irányéva. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladt a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
10: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk, bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
9: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
11: 1995-től már működnek a találkozások a berényeknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
9: A Berény utó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A Jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városba látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi Jászberény étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM a Jelság rádiója. Ahogy beköszönt a nyár, sokan a klíma távirányítója után nyúlunk, de nagyon fontos a karbantartás is. A legtöbben csak a beltéri egység zúgására figyelünk, de a kültéri egység az, ami elvezeti a meleget a lakásból, de ha elhanyagoljuk, az egész rendszer megsínli. Gondoljunk csak bele, a kinti levegőből rengeteg por, pollen és növényi törmelék tapad a hőcserélő lamelláira, ami gátolja a szabad légáramlást. Ha a gép nem tud úgymond lélegezni, drasztikusan megnőhet az energiafogyasztás, gyengül a hűtési teljesítmény, és hosszú távon a drága berendezés is tönkre mehet. Ezért érdemes évente legalább egyszer még a nyári szezon előtt szakemberrel átnézetni. A profik nem csak a lamellákat tisztítják meg szakszerűen, de ellenőrzik a hűtőközeg szintjét és a cseppvíz elvezetést is, ami elengedhetetlen a hosszú élettartamhoz. Sőt, még egy apró tipp, nézzenek körül a készülék környékén, ha túl közel van a falhoz vagy sűrű növényzet veszi körül, ez akadályozza a szellőzését, érdemes legalább 60-90 cm-nyi szabad helyet hagyni mindkét oldalán. Ne felejtjék, a jól karbantartott gép nem csak tovább szolgál minket, de a villanyszámlán is spórolhatunk vele.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Június 12-én pénteken itt Jászberényben igazi zenei utazásra hívjuk Önöket, hiszen érkezik Ferenci György és a Racka Zsen, valamint Deák B. Gyula és a Rossz Vér turné. A vonalban pedig köszöntöm már is a magyar blues királyát, Deák B. Gyulát. Szervusz B. kapitány, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusztok!
1: Érkezik Jászberénybe a Rossz Vér turnétok, és különleges vendégekkel is készültök.
2: Lesznek vendégek is, olyanok például, mint a Tátai Tibor, akkor a Ferenci György és a Racka Zsen. És egy vokalistákkal, mindenkivel megyünk, reméljük, hogy jó lesz a buli, hogy gyertek, ha aki teheti, jöjjön el, nem fogja megbánni.
1: Ugye a Rossz Vér turné már a tavalyi esztendő során elindult, mesélj erről nekünk kicsit.
2: Ez igazából az a nagy turné, ez október, november és decemberben lesz igazából. Na hát játszunk mindenfele, nyomjuk, amerre lehet, és akkor megy a turné, az Eventin csinálja ezt a turnét, úgyhogy reméljük, hogy jó fog elsülni a dolog, és hát mindenki jól fogja magát érezni. Hát reméljük, mert nem akármilyen zenészeket hívtam vendégül. Meg hát lesznek majd, de nem most, hanem a nagy október, november, decemberben lesz a Kereszti Sildikó is mindenki, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó programot tudunk csinálni. Hát legutóbb is egy nagyon jó buli volt az Ifjúsági Házban, ha reméljük, hogy most is az lesz.
1: Voltatok már többször itt Jászberényben, milyen érzések érkezel vissza ide a Jászságba?
2: Hát én szeretek járni, az az igazság, hogy régen is elég sokat játszottunk ott a gimnázium udvarba is, meg a Pótferék, de ott hátul a szabad téren, úgyhogy én szeretek a Jászságba járni.
1: Különleges lesz az este, hiszen Tátai Tibor is csatlakozik majd hozzátok a színpadon. Ugye hatalmas közös múltatok van, mire számíthatunk most itt tőletek?
2: Igen, a Hobóval is együtt nyomtuk, úgyhogy meg minden fele, úgyhogy én örülök neki, hogy elvállalta ezt a dolgot.
1: Mit üzensz így a jársági hallgatóknak, akik már nagyon várják a jövőt, pénteket?
2: Üdvözlök mindenkit, ölelés, akinek van ideje, jöjjön el, és remélem, hogy jól lesz a bubin, jól fogjuk magunkat érezni, és mint találjuk és mint halálig rock'n'roll.
1: Így van, ez a legfontosabb. Az elmúlt percekben itt a Trio FM-en Bill kapitánnyal, Deák B. Gyulával beszélgettünk. Ne feledjék, jövő héten június 12-én pénteken itt Jászberényben koncertezik a Deák B. Blues Band.
2: Köszönöm szépen, ölelek mindenkit, téged is, Zsoltikám, és köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen mi is, hogy itt voltál velünk.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Dél lesz pár perc múlva, Zsubos Ági már meg is érkezett a stúdióba, 14 órától délutáni műszak, lassan részemről pedig itt a búcsú, viszont Ágit még kérdezném, hogy mivel készült a mai összeállításra. Szia Ági!
1: Szép napot, Zsolt! A mai adásban beszélünk egy olyan kutatásról, amely szerint a fogyást segítő gyógyszerek akár egy nagyon súlyos betegség kockázatát is csökkenthetik, és arról is, milyen bírságot kaphatnak azok, akik nem írtják időben a parlagfüvet. Kiderül a mai délutáni műszakban, miért nem az energiaital a legjobb napindító, nem vagyok nagy rajongója, úgyhogy el tudják képzelni, mi lesz erről a véleményem, és hogyan segíthet egy egyszerű hétköznapi gyümölcs távol tartani a pókokat a lakásból. Megnézzük azt is, mely ételektől éhezünk meg hamarabb, valamint egy egyszerű hűtési trükköt is mutatok a forró nyári éjszakákra. Ugyan nem helyettesíti a légkondit, de több mint a semmi. Tartsanak velünk 2-től este 6-ig a mai délutáni műszakban is. Csak a legjobb dalok, a jársák kedvencei szólnak, az érdekességekről pedig én gondoskodom.
0: Szuper lesz, mint mindig. Délutáni műszak Zsupos Ágival 14 órától itt a Trio FM-en, velem pedig legközelebb holnap reggel 7 órától találkoztatnak ismét. Már a búcsúzón Pálinkás Zsoltan rádióztak. Köszönöm szépen a délutáni figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Bírs kávézó a hetet csontlevessel, májgombolt levessel és citromos szárnyas ragú levessel indítja. A főételek közül választató tojásos töklecsó kolbásszal, milánói borda, töltött csirkezon steakburgonyával, erdélyi gombamártással, a tészta kínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróban komplett menüt is. Rendelésfelvétel 0620-240-40-44. A Pipacs étterem mai finomságai paradicsomleves, magyaros gombaleves, stroganoff sertés tokány tésztával, enteszelet hasáburgonyával, őszi baratkos csirkemell párolt rizssel, készül még ordi halfilé krokettel. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykalán étterem várja vendégeit ebédre grízgaluska levessel, körtekrémlevessel. A finomságok között szerepel még gombás csirkeragú kagylótésztával, sajttal töltött karaj zöldséges rizssel, rántott sajt jutúr osztrapacska, rántott csedár sajt rizssel és a vega menüben karamellizált szilva camemberte dióval rizssel. Az 57-403-290 vagy a 0620-470-3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Sólyomoter új napi menüjében csurgatott tojásleves, vadas sertésragú tésztával, a húsmentes ajánlatban gránátos kocka, további főételek közül kínálnak csülkös sertéspörköltet, liberi csirke mellett, zöldbe főzeléket sertéspörkölttel és párizsi csirke mellett. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. Ízletes ebéd a karavánunk kiszolgálói teremben is. Paradicsomleves betűtésztával, vaníliás szilvaleves a mai kínálatban. Csirketokány csáki módra orsó tésztával, rakott húsos vegyes zöldség, csőben sült karaj sajttal, békönnel, csedár sajttal töltött érce, rántott sajt, rántott csirkemell, grízes sajt, rántott csirkemell, grízes tészta eperlekvárral a mai kínálatban. A karamellünk kiszolgáló étterem telefonszáma

0: A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A True FM hírei.
2: Már a héten a parlament elé kerül a korrupció ellenes törvénycsomag. Késsel támadt járókelőkre egy férfi New Yorkban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomaga többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New Yorki vasútállomáson tegnap este. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törölközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Telelő, az ebédidő tökéletes zenei kísérője. No fighting. We got the refugees over here.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
7: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
8: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. A Jászlachkunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy alattyányi asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál, adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták. A nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t, Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 0-7, Tiszajenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tiszagyenda Újszász 5-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jász kísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jász kísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaörs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a Vonatinfo. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK élén Balog János rendőraltábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Megbeszélések megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyék

0: közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwi telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken. Yeah!

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Berényiek találkoztak Jászberényben. Buszsofőrt ért támadás térségünkben. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
3: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleg egy szövetség, akár hasonlóan a jársági kormányzatok szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk. Bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
2: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
4: 1995-től már működnek a találkozások, a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
2: A Berény utó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyeket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városban látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladta a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos nyári időre számíthatunk, az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel

0: Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-17, kedden napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Június 8-a van, startol a délutáni műszak. A szokott időpontban 14 órától egészen 18 óráig a medárdok ünnepelnek. Latin germán eredetű név jelentése hatalmas, erős és merész. Isten éltesse őket sokáig. Beszélünk majd arról, hogy új kutatások szerint fogyasztószerek nem várt hatása derült ki,

Nem várt jótékony hatása, ezt azért érdemes mellé tennem, és nagyon figyelni kell a parlagfű miatt, mert hogy milliós bírság is járhat érte. Tartsanak velem, hogyha van kedvük a 06-3301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön írhatnak, hogyha szeretnének, addig pedig érkezzen az End of Beginning, 2026-ból egy új sláger, én Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. Új kutatások szerint a fogyás segítő, úgynevezett GLP-1 alapú gyógyszerek nem csak a testsúly csökkentésben lehetnek hatékonyak, hanem a mellrák kialakulásának esélyét is mérsékelhetik. Amerikai és olasz kutatók több mint 110.000 nő adatait elemezve azt találták, hogy az ilyen készítményeket használóknál mintegy 30%-kal alacsonyabb volt a mellrák kockázata. Más vizsgálat arra utal, hogy daganatos betegségeknél csökkenhet a betegség terjedésének esélye, s javulhatnak a túlélési mutatók is. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, egyelőre megfigyeléses kutatásokról van szó, ezért további vizsgálatok szükségesek annak igazolására, hogy a kedvező hatások valóban a gyógyszereknek köszönhetőek-e. Bonnie Tyler érkezik, és a Holding Out for a Hero.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél három után folytatjuk a délutáni műszakot, érdemes lesz továbbra is velünk tartani, remélem így döntenek majd. Most friss jársági hírek érkeznek Kisnémetné királyévától. Majd Damiano David zenél és a The First Time, aztán emlékeztetek mindenkit arra is, hogy érdemes a parlagfüvet írtani, már nem csak az allergia miatt, hanem azért is, mert milliós bírság járhat, ha nem teszik meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
9: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
10: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Letartóztatták az alattyáni rablót. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza tartósan alacsony vízállást mutat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. Egy alattyáni asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták. A nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 0-7, Tiszajenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tiszagyenda Újszász 5-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jász kísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jász kísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaörzs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Akár másfél millió forintos bírságot is kaphatnak azok az ingatlan tulajdonosok, akik nem írtják időben a parlagfüvet a telkükön. Tavaly csaknem 1000 hatósági eljárás indult ilyen mulasztás miatt, a kiszabott bírságok összege pedig megközelítette a 61 millió forintot. A büntetés akkor járhat, ha a tulajdonos nem védekezik időben, és a növény már virágbimbós vagy ennél fejlettebb állapotba kerül. A Nébih arra figyelmeztet, hogy a csapadékos időjárás miatt idén több helyen tömeges parlagfű megjelenés várható. Magyarországon becslések szerint mintegy 1,5 millió ember érzékeny a növény pollenjére. Ezért is érdemes figyelni. Crazy, a Lost Frequencies és Zonderling közöse érkezik.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óra, innen folytatjuk a délutáni műszakot. Ha van kedvük, tartsanak velem. Csak a legjobbakat ajánlhatom, például Offenbachot és Norma Jean Martint az Overdrive-val. A friss hírek után 15 órát követően ez a dal biztosan felcsendül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Napos nyári időre számíthatunk. 14. Leó pápa felszólalt a spanyol törvényhozásban. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy

0: Lugjai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műsor.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot a Medárdok névnapján, hát Isten éltesse őket nagyon sokáig. 15 óra után, illetve hétfőn folytatódik műsorunk június 8-án. Beszélünk majd arról ebben az órában, hogy sokan energiaitallal indítják a napot, pedig ez nagyon veszélyes. És van egy szer, ami a természetben is előfordul, és szuper jól működik. A pókok ellen, ezt is megosztom majd önökkel. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, amíg szól a Take That dala, a Relight My Fire.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az energiaitalok gyors energialöketet adhatnak, de a szakértők szerint a rendszeres fogyasztásuk komoly terhelést jelenthet a szervezetnek. A magas koffein és cukortartalom miatt nőhet a vérnyomás, felgyorsulhat a pulzus, és hosszabb távon a szív- és érrendszer is károsodhat. Emellett alvászavarokat, szorongást és emésztési panaszokat is okozhat. A túlzott cukorbevitel pedig növeli a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. A szakemberek szerint a koffein élénkítő hatását érdemes kávéból vagy teából fedezni, mert ezek mérsékeltebb fogyasztás mellett kisebb egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Higgyék el a szakértőknek, én is ezt teszem, amíg érkezik Duffy és a Mercy.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan szeretnék távol tartani otthonuktól a pókokat, és bizony van a természetben is előforduló anyag, ami segíthet benne, már rólam el rögtön, hogy mi ez, de higgyék el, nekem nagyon könnyű hozzájutni. Előtte viszont jöjjenek 3:30 után a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné király Évától, és a hírek után is zenélünk természetesen, hiszen ezzel pörgetem a munkaidőt. A Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love biztosan érkezik majd rögtön a jársági friss információk után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladta a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
8: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk, bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer, kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
7: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja. A rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
9: 1995-től már működnek a találkozások, a berényeknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
7: A Berény utó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városba látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy egyszerű citrom is segíthet távol tartani a pókokat a lakástól nyáron. A pókok nem kedvelik az erős citrus illatot, ezért érdemes citromlével áttörölni az ablakpárkányokat, az ajtó és ablakkereteket, vagy citromhíjat elhelyezni a bejáratok közelében. Citromos illóolajból készült permettel is csökkenthető az esélye annak, hogy a pókok beköltözzenek a lakásba. A szakértők ugyanakkor arra emlékeztetnek, hogy a pókok hasznos állatok. Természetes módon ritkítják a legyeket, szúnyogokat és más rovarokat. Így hozzájárulnak a lakás ökológiai egyensúlyához. Ha nem muszáj, nem kell őket mindig elkergetni. Jön egy újabb kedvenc, szia, és a Never Give Up!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Én bízom benne, hogy sokan velünk tartanak a következő két órában is. Most friss hírek jönnek majd Olivia Dean és a Man I Need, amit még mindig nagyon-nagyon szeretünk. A tavalyi év egyik legnagyobb slágere lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdőára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei. Trio FM hírei.
8: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatása.

0: hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 16 óra után a Médárdok névnapján. Isten éltesse őket sokáig, június 8-án, hétfőn. Vannak ételek, amelyektől hamarabb megéhezünk, ezeket érdemes kerülni, én pedig most segítek, mit mondanak erről a dietetikusok. És a hőség ellen egy nagyon egyszerű praktikát is hozok majd, hiszen most már a legtöbb helyen a jászságban is beköszöntött a kánikula. Justin Timberlake Kiárával érkezik Love, Sex, Magic című pikáns dalukkal, ezt 2009-ben adták ki.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik. 1, 2, 3.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem mindig az elfogyasztott mennyiség a döntő az étkezéseknél. Egyes ételek rövid időre eltelítenek, de gyorsan visszahozzák az éhségérzetet. A finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukrokban gazdag. Ugyanakkor rostban és fehérjében szegény élelmiszerek. Gyors vércukorszint emelkedést okozhatnak, amit hamar visszaesés követhet. Ezért fordulhat elő, hogy egy reggeliző kex, cukrozott gabonapehely, sütemény vagy egyes joghurtok elfogyasztása után már néhány órával újra éhesnek érezzük magunkat. A dietetikusok szerint tartósabb tehetségérzetet biztosíthatnak a magasabb fehérje és rosttartalmú alternatívák, amelyek egyenletesebben tartják a vércukorszintet. Erre tessék odafigyelni, amíg Miley Cyrus zenél Dream as One című újdonság

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után folytatódik továbbra is a délutáni műszak a Trio FM-en friss jársági hírekkel. Ígértem, hogy hozok néhány praktikát a hőség ellen, ezt természetesen betartom, majd előtte viszont jönnek Kisnémetné Király Éva friss hírei. Calvin Harris My Way című dala pedig rögtön utána csendül fel. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way,
1: you are the one thing in my way. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Jászlachkonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy alattyányi asszony tett bejelentést a rendőrségre, elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál, adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták, a nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízellást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozata hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáté és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jász Apáté 0-7, Tisza Jenő Jász Alsó-Szentgyörgy 1-6, Tisza Gyenda Újszász 5-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jász kísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jász Jákovalma 3-0, Berekfürdő Jász kísér 1-2, Jász Dózsa Tisza Őrs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: At least I did in my way, lie way two-faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy egyszerű ventilátor és klíma nélküli módszerrel is hűvösebbé tehető a hálószoba a nyári éjszakákon. Elég egy hideg vízbe áztatott, majd alaposan kicsavart törölközőt a nyitott ablak elé vagy mellé akasztani. A beáramló meleg levegő a nedves felületen áthaladva lehűl, mert a párolgó víz hőt von el a környezetből. A szakértők szerint a trükk ugyan nem helyettesíti a légkondicionálót, de néhány fokkal csökkentheti a hőérzetet, ami segítheti a nyugodtabb alvást a meleg éjszakákon. Próbálják ki! Taylor Swift érkezik, és a The Fate of Ophelia.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óra ért véget, robogunk tovább a mai délutáni műszakba, csak a legjobbakkal, a legnagyobb slágerekkel, a Jászság kedvenceivel. Friss hírek jönnek, rövid reklám, majd 17 óra után Phil Collins nyitja a következő etapot az Easy Lover-rel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
6: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
7: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
8: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés bécselő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezés.

0: valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. 17 óra után folytatjuk műsorunkat. Június 8-a van hétfő, a Medárdok névnapja, Isten éltesse őket sokáig. Két nagyon egyszerű alapanyagból elkészíthetjük a nyár frissítő italát. Elmondom majd ezt a rendkívül egyszerű receptet, és hozok három olyan dolgot, ami segíthet lassítani az időskori izomvesztést. Érdemes lesz tehát most is velünk tartani a 0630-301-2277-es SMS Viber elérhetőségen, akár írhatnak is, ha szeretnének, ha megosztanának velem valamit, vagy egymással, addig pedig szóljon a Bon Republic dala és az I Ain't Worried 17 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A habzó tea lehet a nyár egyik egyszerű, elkészíthető frissítője. Az italhoz mindössze egy teafilterre és szénsavas vízre van szükség. A filtert egy fél literes üvegbe kell tenni, majd feltölteni buborékos vízzel, és 2-4 órára hűtőbe helyezni. A végeredmény a jeges tea és a szénsavas üdítő könnyed keveréke, ami cukor nélkül is frissítő alternatíva lehet a nyári melegben. Fekete, zöld, gyümölcs vagy gyógynövénytával is elkészíthető, ízlés szerint jéggel, citrommal vagy kevés mézzel kiegészítve. Fontos, hogy az üveget óvatosan nyissuk ki, mert az ital erősebben habozhat. Anastasia érkezik, és a Paid My Duties című klasszikusa.

0: FM.
1: Mellette szól.
2: Loca.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Az óra második felében az idősebb hallgatóinkhoz szólok, majd hozok néhány olyan dolgot, ami segíthet lassítani az időskori izomvesztést, de előtte 17:30 után jöjjenek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné Király Évától rövid reklám, majd Miles Smith és a Stargazing is felcsendül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Berényiek találkoztak Jászberényben. Buszsofőrt ért támadás térségünkben. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
7: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a jársági önkormányzatok szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk, bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer, kíváncsi vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
6: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
8: 1995-től már működnek a találkozások, a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontos fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
6: A Berényúton nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc Ajánlság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A Jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyeket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városba látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandurgulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladt a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Az életkor előre haladtával természetesen csökken az izomtömeg, de a folyamat megfelelő életmóddal jelentősen lassítható. A szakemberek három tényezőt emelnek ki, a rendszeres erősítő edzést, az egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat és a megfelelő fehérje bevitelt. A kutatások alapján azoknál javult leginkább az izomerő és a mozgékonyság, akik a súlyzós vagy saját testsúlyos edzéseket egyensúlyfejlesztő mozgással és fehérjedús étrenddel egészítették ki. Az ajánlás szerint az erősítő gyakorlatokat legalább heti két alkalommal, az egyensúlyt fejlesztő feladatokat pedig akár heti háromszor is érdemes végezni. A szakértők szerint a fehérjebevitel is fontos, de önmagában nem elegendő. A csirkehús, a tojás, a hüvelyesek, a diófélék és a magvak segíthetnek az izomzat megőrzésében, különösen 60 év felett. Halhatatlan blues egy feldolgozás érkezik Bigától és Wolfitól.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és mára búcsúzunk a délutáni műszaktól. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk rádióztak az elmúlt néhány órában. Én legközelebb szerdán érkezem, 2-től este 6-ig a szokott időpontban. Pálinkás Zsolt pedig holnap reggel ébreszti önöket. Most jönnek a friss hírek 18 órakor, előtte pedig a búcsúdalom a Maroon 5 és Kendrick Lamar közöse, a Don't Wanna Know. Nem sokára ismét találkozunk, legyen szép estéjük, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az

0: Azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Free hónap közben. Minden, ami jásság.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beült a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás, ősszel kezdték és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó volt a film. Tehát ilyeneket mondom például, a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet, szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyerése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűköstvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten. Ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja, és én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Információk a jársák szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Letartóztatták az alattyáni rablót. A Szolnok és a Jeszteleki vízmércék adatai alapján a Tisza tartósan alacsony vízállást mutat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egy alattyáni asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 ezer forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták, a nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jeszteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 0-7, Tisza Jenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tisza Gyenda Újszász 5-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jászkísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jászkísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaörzs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Ahogy a nyári szezon lassan beindul, úgy pörögnek fel az események itt Berényben is. Június 12-én pénteken egy igazi zenei utatásra hívjuk Önöket a Székely Mihály szabadtéri színpadon otthont annak az estének, ahol a hazai blues és a rock and roll legjobbjai találkoznak. Az estét Ferenczi György és a Racka Jam nyitja, már sokszor bizonyították, hogy milyen jól megfér egymás mellett a magyar népzene és a modern ritmus világ. A vonalban pedig már is itt köszöntöm Ferenczi Györgyöt, a Racka Jam frontemberét.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
2: Sokat szóra jöttök már Jászberénybe mutatni, hazajártok hozzánk. Milyen emlékek kötnek benneteket a városhoz, és hogyan készültök a péntek estére?
3: Kizárólag a legszebb emlékek. Mindig nagyon élő hely volt Jászberény, nagyon szerettem oda muzsikálni. Nagyon, nagyon, mindig is. A Jássággal is, a szólóbulikat is, a moziban, a régen még a 90-es években a Alfred Davidsonnal is sokat muzsikáltunk, azok is egytől egyik kiválóan, nagyon jó bulik voltak. Szeretek járni. Nagyon.
2: Egy szuper estét hoztok majd június 12-én pénteken ide Jászberénybe, és utántuk érkezik majd a színpadra Deák B., Gyula és Tátrai Tibor. Mennyire ad nektek más lendületet egy ilyen ízig-vérig blúzos este?
3: Nagyon megtisztelő a meghívás a Gyuszi bácsi részéről. Ez egy nagyon hosszú körnek egy csodálatos szép pontja, mert 1985-ben, amikor a szakmát elkezdtem, és a P-Box zenekarba ródoltam, és egy Kápa nevű country zenekarba játszottam, a Dézsi Uber művelődési házban volt a központunk, és ott ismerkedtem meg Deák Bill Gyulával, akkor került a Bill és a Box zenekarba, az egy szuper grup volt, és nekik ródoltam, és lehetett velük muzsikálni, mert ródoltam, és mindig felhívtak 2-3 nótára muzsikálni, szóval ott kezdődött a nagyon komoly iskola nekem, de mi Pest Erzsébet szerint mindenki homoblúzben rajongó volt, tehát mi ezen a zenén nőttünk föl, és emiatt a muzsika miatt lettünk zenészek. És akkor sokat muzsikáltam a Gyuszi bácsival, aztán utána futottuk a magunk köreit, és most képzeld el, hogy az történt, hogy fölhívott, és erre az országos turnéra elhívott úgy, hogy a teljes zenekarral is megyünk, plusz én még muzsikálok vele is, meg a Tibusz, ami meg nekem aztán tényleg a mennyország. Én annyira szeretem, meg nagyon szeretek vele játszani, a Tibusszal meg pláne.
2: A repertoárotokban nagyon sokan megzenésített vers. Hogyan dől el, hogy egy költemény megkapja a pörgősebb zenei tempót?
3: Hát az anyanyelvünk belső ritmusa meghatározza a versfeldolgozás tempóját, megadja a lüktetését, és gyakorlatilag semmit nem kell csinálni vele, csak nem kell ellene menni. Tehát most mondok egy furcsát, hogy minden valaminek a fele vagy a duplája. Tehát mindent lehet lassan is és gyorsan is és muzsikálni. A lényeg a szövegértelmezés, az, hogy szavanként át kell menni hangosan, lehetőleg tükör előtt a verseken, és csak olyan verset muzsikálok, amit olyat mond nekem, amit nagyon szeretnék elmondani, és értelemszerűen ezek a csodálatos költők ezek sokkal jobban megfogalmazzák, mint én. Úgyhogy tartalmilag az összes közel áll hozzám annyira, hogy olyan, mintha én írtam volna, csak sajnos nem én írtam, hanem Petőfi Sándor.
2: Ti pedig átültetitek a zene nyelvére. Jól is van ez így. És a Jászben így koncert után sem áll meg az élet, hiszen van egy nagy projektetek június végére a Kobuciban, erről szerintem mesélhetünk. Racka maratonnal készültek. Mit lehet erről tudni?
3: Nagyon kedves vagy, hogy megkérdezed, köszönöm szépen. Az van, hogy a zenekar környezetében nagyon sok kulturális projekt van. Ugye a banda van mindenek felett, viszont nagyon érdekes dolgok történnek itt. Tehát például az Apáti Ádám, a bassgitáros zongoristánk felesége, a Halász Riti. A Riti egy kiváló író, és ők csináltak egy közös műsort, valamint van a Louisiana-dából, az meg a Zsolti, meg az Ádám. Vannak olyan szeletek az ember muzsikájában, amit a főzenekarban nem tud megvalósítani, és akkor ezt nagyon, én nagyon támogatom, hogy a srácok vigyék színpadra, én is színpadra viszem ezt a részét, ezért vagyok például a Budapest bárban, ezért muzsikálok, mert imádok romákkal játszani, és hogyha megtehetem ezt egy zenekarba, akkor biztos, hogy meg fogom tenni, úgyhogy ne menjen a saját zenekar rovására. És plusz a kislányomnak lesz lemezbemutató koncertje, megcsinálta az első ilyen LP-jét, és nagyon-nagyon jó a zenekara, ilyen fúziós jazzrock orientált fiatal srácokkal játszik, kis vaddisznó mindegyik, nagyon jó muzsikálnak, nagyon érdekes zenét játszanak, és így már szépen kialakult, meg van még, már jövőre is tervezünk, azokat még nem mondom el, de nagyon érdekes dolgok vannak a zenekar körül. Itt az a lényeg, hogy akik szeretik a Ratkát, azok nem csak a bandát tudják meghallgatni, hanem az összes ilyen kulturális projektet, leszenek egy külön színpad, egy ilyen nagyon hangulatos, hatalmas lombkorona árnyékába egy hangulatos kis színpad, és ezen a kis színpadon megtörténnek ezek a dolgok, plusz a Borának a szőnyeg kiállítása is.
2: Éppen erre szerettem volna rákérdezni, nála ez a szőnyegkészítés hogyan alakult?
3: Hát úgy, hogy ő mumét végzett, képzőművész egyébként, csak nagyon muzsikál.
2: Jó, tehát mozgalmas a következő időszak számotokra, én kívánok nektek ez nagyon sok sikert, és hát sok szeretettel várunk benneteket, mint mindig itt Jászberényben.
3: Nagyon szépen köszönöm, meg nagyon megtisztelő, hogy ennyire utána jártál a dolgoknak. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Ferenczi Györggyel beszélgettünk. Ne felejtjék, június 12-én itt Jászberényben érkezik majd a Racka Jam, Deák B. Gyula és a gitár legenda a Tátrai Tibor. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé. Trio FM mellette szól. Trio.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladta a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
2: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk. Bejárják a város főbb kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
1: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
3: 1995-től már működnek a találkozások, a berényeknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Bjázberény, a legnagyobb település jelen pillanatban a Berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
1: A Berényutó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc Ajánlság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A Jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városban látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi Jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogy vármegyei Iharos Berényben rendezik meg. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: get the party lit.
1: Ah. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongál.

0: luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy alattyányi asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11 000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták, a nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadék reakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 0-7, Tisza Jenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tisza Gyenda Újszász 5-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jászkísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jász Szent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jász Szent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jászkísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaőrs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Berényiek találkoztak Jászberényben. Buszsofőrt ért támadás térségünkben. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a Jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
3: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleg egy szövetség, akár hasonlóan a Jászsági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk, bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
2: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
4: 1995-től már működnek a találkozások, a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összekött a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
2: A Berény utó nevű települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű települések produkciói. A városban látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényétel, a pandurgulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogy vármegyei Iharos Berényben rendezik meg. Vasárnap reggel egy menetrend szerinti autóbuszjáraton történt incidens, a ceglédi buszsofőr ellen egy utas lépett fel agresszívan. A Ceglédi Őrszem Egyesület közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a buszsofőr közlekedésbiztonsági okokból nem tudta teljesíteni az utas kérését, aki a hivatalos megállóhelyen kívül szeretett volna megállni. Az elégedetlen utas ekkor agresszíven kezdett viselkedni, majd a szóváltás tetlegességig fajult. A bejegyzés szerint a busz mögött haladta a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja, aki észlelte a történteket, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a hatóságokat. Amennyiben bizonyítható, hogy az utas a munkája végzése közben erőszakkal vagy fenyegetéssel lépett fel a gépjárművezetővel szemben, felmerülhet a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének gyanúja. A BTK szerint erre ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak, mint a hivatalos személy elleni erőszakra. A beszámoló szerint a rendőrök a bejelentés követően szinte azonnal egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Letartóztatták az alattyáni rablót. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza tartósan alacsony vízállást mutat. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egy alattyáni asszony tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfivel, aki azt kérte, hogy a nála lévő apró pénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a lakóházába betért, a kaput bezárta, és nem foglalkozott a férfivel. Tett vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és adjál szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította, és ellopta a pénztárcáját, amiben 11.000 forint és személyes okmányok voltak. A jászadányi rendőrös munkatársai alig egy órán belül elfogták és előállították a rablót, akit gyanúsítottként kihallgattak. Beismerő vallomást tett. A büntetett előéletű férfi állt már bíróság előtt rablás miatt, jelenleg pedig lopás miatt van folyamatban ellene eljárás. A pénztárcát a házkutatás alkalmával megtalálták. A nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, akit a bíróság 30 napra letartóztatott. A Szolnok és a Jászteleki vízmércék adatai alapján a Tisza főmedre tartósan alacsony vízállást mutat, miközben a Zagyva vízszintje enyhe emelkedést jelez. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint 2026 májusában a térségben átlagosan 46,6 mm csapadék hullott, ami elmarad a sok éves átlagtól. Szolnok környékén 43 mm-t. Kisköre térségében 57 mm-t mértek. Az év első 5 hónapja összességében is csapadék szegényebb volt a megszokottnál, több hosszabb száraz periódussal. A vízgyűjtő működését ugyanakkor nem egyetlen folyó határozza meg. A Zagyva és a kisebb mellékvízfolyások csapadékreakciói közvetlenül befolyásolják a Tisza alsóbb szakaszainak víztartását is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 5 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. A Közép-Tisza vidéken június közepén hivatalosan is megnyitja kapuit a tiszasüi horgászcsónak kikötő. A közvetlenül a vízparton létesült komplexum a horgászok és a vízitúrázók számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, emellett egy hangulatos kávézóval is várják a vendégeket, a tervek szerint 4-6 fős indián kenukat is vízre lehet majd bocsátani. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másod és harmadosztályában is befejeződött a küzdelem sorozat a hétvégén. Árokszállás már korábban bajnok lett, sőt, sporttörténelmet is írtak, hiszen a felnőttek mellett az U16-os és az U19-es csapat is aranyérmes lett. Az utolsó fordulóban Apáti és Alsó-Szentgyörgy nyert, Újszász pedig kikapott. Eredmények: Jászboldogháza Jászapáti 07, Tiszajenő Jászalsó-Szentgyörgy 1-6, Tiszagyenda Újszász 5-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában már a bajnok Jászkísér idegenben is győzött, és játékosuk Vince Gábor lett az osztály gólkirálya. A jászsági rangadót Jászszent András nyerte, és így a harmadik helyen végzett. Eredmények: Jászszent András Jászjákolma 3-0, Berekfürdő Jászkísér 1-2, Jász Dózsa Tiszaörzs 6-3. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: senki sem bán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltét, nincs

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nyertem!
1: Trio FM melletted szól.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek.